végan sat a csandrava magis. Csaranta meg csindra mopárja dóhari. Krökvága házam karat utcvan orvanam. Mi militánsam gyakri héma hágya. Visvak szporantam mandraha nátoram karér. Vyálója tá kumkuli sámsata focsa. Tvár júrum má patyadadára lírajá. Nák hajrja tá hin garudó mahávé.